0: český festák.
1: Rock Radio Stage.
0: Jak?
1: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.